0: do something.
1: Let's make a bet. Last FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség, de bűtözöm önmagam, látom, hogy összeír a világunk.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Ma tartják az autómentes napot, közeleg a kutatók éjszakája. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem kell igényelni a dízel támogatást, az automatikusan érkezik. Idén 4 részletben összesen 20 ezer forintot kapnak a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek. Még bankszámla számot sem kell bejelenteni, közölte a NAV. Az első 5 ezer forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek az adóhivatal nem ismeri a számlaszámát, a postás adja át az összeget. Másképpen zajlik a pedagógusok továbbképzése, átalakítja azt a kormány. A készülő rendelet szerint megszüntetik a tanárok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, és már nem lesz előírás a gyakornokoknak, hogy vizsgázzanak a nemzeti alaptantervből. Mindemellett az intézmények immáron belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kabinet, ennek során kikérik az iskolák, óvodák, egyetemek, pedagógus szakmai szervezetek véleményét. Autómentes nappal zárul az Európai Mobilitási Hét. Ma még ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, ráadásul 999 forintos napi jeggyel korlátlanul használhatók a helyközi járatok az egész országban. Csak a felárakat, például a helyjegyet kell külön megváltani. Magyarország idén már 25. alkalommal csatlakozott az akcióhéthez, amelynek célja a tömegközlekedés népszerűsítése. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 helyszín várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta Rádióknak Karton Béla, az esemény főkoordinátora.
2: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több partnerintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 ezer résztvevője van a kutatók éjszakái különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
1: A felhő átvonulások mellett alapvetően sokat süt a nap, kisebb eső a város egyes részein előfordulhat. A szél nagy területen megerősödik, a magasabban fekvő helyeken viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 18-19 fok körül alakul. Holnap derült égre tekinthetünk fel, keleten érkeznek újabb záporok. Marad az erős légmozgás. Hajnalban 3 és 11 fok között alakulnak a minimumok, de a fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékeket is mérhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyol.

0: elveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy azt nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Jön a kutatók éjszakája. Civil véradás lesz Zalaegerszegen. Ingyenes mammográfiai vizsgálat a gyenesdiási hölgyeknek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 22-e van, Kent. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között. Mondta rádiónknak Kardon Béla, az esemény főkoordinátora.
2: A kutatók éjszakának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több parterintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 000 résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
1: A programok elérhetők a kutatókészakája.hu oldalon. Adj egy csepp reményt! Ez a címe az idei civil véradásnak, amit csütörtökön tartanak Zalaegerszegen. A területi vérellátó Zárda utcai épületében egész nap várják majd a donorokat. Ez olvasható a város közösségi oldalán. Azért van szükség arra, hogy minél többen nyújtsák a karjukat, hogy biztonságos maradjon a vérkészlet. Ehhez naponta 1600-1800 véradó segítsége kell. Vért továbbra is az adhat, aki elmúlt 18, de még nincs 65 éves, a testsúlya pedig több mint 50 kiló. Ha elmennek segíteni, egyenek és igyanak sokat, és vigyék magukkal a tajkártyájukat és a személyigazolványukat. A véradás nagyjából fél órát vesz igénybe, és 3 ember életét mentetik meg vele. Ingyenes mellrák szűrésen vehetnek részt októberben a gyenesdiási hölgyek. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, ezért az Országos Népegészségügyi Program keretében azokat a 45 és 65 év közötti hölgyeket várják, akik az elmúlt 2 évben nem vettek részt mammográfiás vizsgálaton. Ez olvasható a Nagyközség közösségi oldalán. A poszt szerint a szűréseket Zalaegerszegen a Szent Rafael Kórházban végzik el a szakemberek, és október 19-én, 26-án és 30-án számítanak a gyenesdiási páciensekre. Életet menthet az az ingyenes szűrőprogram, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indított a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket várnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
3: Akik fokozott kockázatúnak számítanak még a tünetmentes állapotban, fontos, hogy megjelenjenek ilyen szűrővizsgálaton. A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen, 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
1: Országos balesethelyszínelő versenynek adott otthont a zalaegerszegi Zalazón járműipari tesztpálya. A 3 napos szakmai megmérettetésre az ország valamennyi vármegyéjéből érkeztek rendőrségi balesethelyszínelők. A résztvevőknek valósághű, mégis ellenőrzött körülmények között kellett összetett feladatokat megoldaniuk. Vizsgálták a balesetek nyomait és körülményeit, valamint a helyszíni intézkedések szakszerűségét is. A gyakorlatokat a tesztpálya Smart City és egyetemi pályamoduljain tartották. A verseny azt is megmutatta, hogy a Zalazón nem csak járműipari fejlesztésekhez, hanem közlekedésbiztonsági és rendészeti képzésekhez is alkalmas helyszín, írja az egerszegihírek.hu. Közösségi célokra hasznosítanák a Borostyán tó mellett álló egykori ifjúsági tábort Zalalövőn. Az önkormányzat döntése értelmében az ingatlan térítésmentesen a Borostyán Völgy Szolgáltató Nonprofit Kft. Használatába kerül. A tábor jelenlegi állapotában szálláshelyként nem működtethető, de főépülete kisebb családi és közösségi rendezvényeknek, összejöveteleknek adhat otthont. A hosszabb távú cél, hogy az épület ne maradjon kihasználatlan, és kapcsolódjon a Borostyántó turisztikai lehetőségeihez. A Zalalövői képviselőtestület a szociális célú tűzifa támogatás szabályait is módosította, valamint ismét csatlakozik a Burza Hungarika ösztöndíjrendszerhez. Olvasható a Zaolon. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a NÉBIK. A teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át, egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a NÉBIK Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
4: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink körülbelül 30 ezer mintát jelentenek évente, ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál, forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredeti megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
1: Megszépül a Gazdaság utcai felnőtt házi orvosi rendelő. A beruházásra még 2025-ben nyert 250 millió forintot a város. Ebből a pénzből 3 orvosi rendelőt korszerűsítenek. Ez olvasható a polgármester közösségi oldalán. Balajt Zoltán posztja szerint 2027 végéig korszerűsítik az épület gépészeti és villamos rendszerét, valamint akadálymentesítik azt. A városvezető azt írja, hogy a fejlesztés szorosan kapcsolódik az Egészséges Zalaegerszeg programhoz, amelyben nem csak arra helyezzük a hangsúlyt, hogy minél többen mozogjanak, egészségesebben éljenek és részt vegyenek a szűrőprogramokon, hanem arra is, hogy megfelelő körülmények között korszerű rendelőkben működjön a város egészségügyi alapellátása. A közlekedési és a mozgásé volt a főszerep pénteken Zalaszentgróton, ahol autómentes napot tartottak. A Deák Ferenc általános iskola ifjúság utcai tagintézményénél kerékpáros felvonulással indult a nap. A Koncz Dezső iskolában pedig aszfaltkréta rajzverseny, valamint rolleres és gokártos ügyességi sorversenyek várták a diákokat. Ez olvasható a város közösségi oldalán. A poszt szerint az utazó mini Kressz parkban a gyerekek játékos formában tanulhatták meg a közlekedés szabályait. Emellett az Alavármegyei Balesetmegelőzési Bizottság és a Keszthelyi Rendőrség munkatársai interaktív foglalkozásokon ismertették meg a gyerekesekkel azt, hogy hogyan tudnak biztonságosan közlekedni. Önvezető autókat tesztelnek Zalaegerszegen. Egy zöld-fehér, illetve egy zöld-fekete színű, önvezető jármű felirattal ellátott jármű járja az utcákat, azért, hogy kiderüljön, hogy hogyan reagálnak az autók a különböző forgalmi helyzetekre, a jelzőlámpákra, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, és a környező autók mozgására. Ezt írta korábban a közösségi oldalán a város polgármestere. Balajt Zoltán posztja szerint a Zalazón területén, vagyis zárt pályán már kipróbálták a szakemberek ezeket az autókat. Ott sikeresek voltak a tesztek. Bár az autók önvezetőek, de egy biztonsági járművezető ül a kormánynál, aki szükség esetén be tud avatkozni. Zalaegerszeg után újabb városokban tesztelik majd az autókat. A következő állomás Debrecen lesz, később pedig Budapest utcáit járják majd az önvezető járművek. Videósorozattal segíti a fiatalok pályaválasztását az Alavármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Szülőakadémia a program címe, amit az Iparkamara honlapján tudnak megnézni a szülők. Az első epizód már fent van a honlapon, a témája pedig az, hogy kell-e aggódni amiatt, ha a hetedikes gyerekünk még nem tudja, hogy milyen iskolában tanuljon majd tovább. Kiállítás nyílt a zalaegerszegi Adi iskola galériájában. A tárlaton a művészeti gimnázium 9-es diákjainak munkái láthatók, amelyeket gébárti egyhetes alkotótáborban készültek, írja az Egerszegi Hírek. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Hűvös, szeles időre számíthatunk térségünkben. A reggeli órákban 10 fok környékére hűlhet a levegő. Napközben a felhők mellett több órára kisüt a nap. A délutáni hőmérséklet mindössze 18 fok körül alakulhat. Az északi-északnyugati szél élénk, időnként erős lesz. A következő napokban fokozatosan mérséklődik a szél, és lassú melegedés kezdődik.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, közel telt ház fogadja majd holnap este Prágában a Pussycat Dolls. Azért mondom, hogy közel telt ház, mert aki esetleg szeretné őket élőben látni, akkor holnap még megteheti, egy-két jegyet még között lehet kapni a holnapi koncertre, ahol akár csak az eddigi állomásokon Lil Kim lesz majd az előzenekar. A Buttons érkezik most itt a

0: Best FM, a legjobb zenék. Ami a közlekedést illeti, egyelőre jók vagyunk. Nyilván ez a korai időpontnak is betudható. Nagyon remélem, hogy ez így marad. De ha mégsem, és bárhol láttuk bármit országszerte, baleset, torlódás, elterelés és a többi, akkor a 0620-5555-155-ös SMS vagy Viber számunkra írjátok meg ezt nekünk. Köszönjük szépen, Jerry Hellyvel és a Michiko Latino érkezik hamarosan itt a Best FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Időben készüljünk fel a fűtési szezonra. Önvezető autók Zalaegerszegen. Szülőakadémiát indítottak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 22-e van, igen. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményünket is. Aki társas házban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ilyenkor ősszel leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
1: Önvezető autókat tesztelnek Zalaegerszegen. Egy zöld-fehér, illetve egy zöld-fekete színű, önvezető jármű felirattal ellátott jármű járja az utcákat, azért, hogy kiderüljön, hogy hogyan reagálnak az autók a különböző forgalmi helyzetekre, a jelzőlámpákra, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, és a környező autók mozgására. Ezt írta korábban a közösségi oldalán a város polgármestere. Balajt Zoltán posztja szerint a Zalazón területén, vagyis zárt pályán már kipróbálták a szakemberek ezeket az autókat. Ott sikeresek voltak a tesztek. Bár az autók önvezetőek, de egy biztonsági járművezető ül a kormánynál, aki szükség esetén be tud avatkozni. Zalaegerszeg után újabb városokban tesztelik majd az autókat. A következő állomás Debrecen lesz, később pedig Budapest utcáit járják majd az önvezető járművek. Videósorozattal segíti a fiatalok pályaválasztását az Alavár megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Szülőakadémia a program címe, amit az Iparkamara honlapján tudnak megnézni a szülők. Az első epizód már fent van a honlapon, a témája pedig az, hogy kell-e aggódni amiatt, ha a hetedikes gyerekünk még nem tudja, hogy milyen iskolában tanuljon majd tovább. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Hűvös, szeles időre számíthatunk térségünkben. A reggeli órákban 10 fok környékére hűlhet a levegő. Napközben a felhők mellett több órára kisüt a nap. A délutáni hőmérséklet mindössze 18 fok körül alakulhat. Az északi-északnyugati szél élénk, időnként erős lesz. A hétvége felé egyre kellemesebb idő körvonalazódik, 23-24 fokos délutánokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ha még valaki tanástalanul áll a szekrény előtt, hogy mit is vegyek fel, mit is vegyek fel. Mondom, mire lehet számítani ma 18 fokra. Hosszú idő óta ez az első olyan nap, hogy 20 fok alatt maradt a nappali maximum, és ez nem lenne elég, akkor szélre és közepesen felhős égbotra is kell mindenhol készülni országszerte. Nálunk meg arra kell készülni, hogy a következő 3 percben jön a Soul Searcher, a Can't Get

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: És a következő órában érkezik egy olyan dalit a Besten, amely erre az évre most már sajnos csak múlt időben értelmezhető. DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince és a Summertime. Hamarosan... Viszont a ma este az még abszolút jövő idő, simán elképzelhető, hogy valaki már kedd este táncra perdül, pont úgy, ahogy Olly Murs, a Dance With Me Tonight indítja a következő órát itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ellenőrzik a teljes élelmiszerláncot. Felnőtt házi orvosi rendelőt újítanak fel. Autómentes nap Zalaszentgróton. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a NÉVIK. A teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át, egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a NÉVIK Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
2: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk. Minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink körülbelül 30 ezer mintát jelentenek évente. Ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál, forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredeti megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
1: Megszépül a Gazdaság utcai felnőtt házi orvosi rendelő. A beruházásra még 2025-ben nyert 250 millió forintot a város. Ebből a pénzből 3 orvosi rendelőt korszerűsítenek. Ez olvasható a polgármester közösségi oldalán. Balajt Zoltán posztja szerint 2027 végéig korszerűsítik az épület gépészeti és villamos rendszerét, valamint akadálymentesítik azt. A városvezető azt írja, hogy a fejlesztés szorosan kapcsolódik az Egészséges Zalaegerszeg programhoz, amelyben nem csak arra helyezzük a hangsúlyt, hogy minél többen mozogjanak, egészségesebben éljenek és részt vegyenek a szűrőprogramokon, hanem arra is, hogy megfelelő körülmények között korszerű rendelőkben működjön a város egészségügyi alapellátása. A közlekedési és a mozgásé volt a főszerep pénteken Zalaszentgróton, ahol autómentes napot tartottak. A Deák Ferenc Általános Iskola Ifjúság utcai tagintézményénél kerékpáros felvonulással indult a nap. A Koncz Dezső iskolában pedig aszfaltkréta rajzverseny, valamint rolleres és gokártos ügyességi sorversenyek várták a diákokat. Ez olvasható a város közösségi oldalán. A poszt szerint az utazó mini Kressz parkban a gyerekek játékos formában tanulhatták meg a közlekedés szabályait. Emellett az Alavármegyei Balesetmegelőzési Bizottság és a Keszthelyi Rendőrség munkatársai interaktív foglalkozásokon ismertették meg a gyerekesekkel azt, hogy hogyan tudnak biztonságosan közlekedni. Egyértelműen őszi idő várható környékünkön. A reggelek hűvösen indulnak. A legmagasabb nappali hőmérsékletek pedig 18 fok körül alakulhatnak. A napsütés mellett időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Az északnyugati szél több alkalommal megerősödhet. A következő napokban már lassú felmelegedés veszi majd kezdetét. A nappali maximumok fokozatosan 20 fok fölé emelkednek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: De most tényleg őszintén, tegye fel a kezét, akinek kedd reggel 7 óra után már táncolni támad kedve. Valaki? Senki. Na, nagyjából erre tippeltem. Én azért 3 embert mégis tudok mondani. Curtis és Király Victoria majd a Mehet a tánc című dalukkal, és ahogy ígértem, nem is olyan régen, rögtön az óra legelején Olly Murs érkezik, a Dance With Me Tonight-tal indítjuk ezt az órát itt a Best FM.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Sziasztok, a legjobb zenék. A gamerek már nyilván tudják, hogy az Assassin's Creed című videójáték tévésorozat változatát már forgatják gőzerőben, jelenleg éppen Olaszországban folynak a munkálatok. Valamikor 27 végén, 28 elején érkezik majd a Netflixre a tévésorozat, amelynek rendezője az a Johan Renk, akit a 90-es évek elején a nagyvilág csak úgy ismert, hogy Stakkabó. Ő érkezik majd a Here We Go-val pár percen belül itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Jön a kutatók éjszakája. Civil véradás lesz Zalaegerszegen. Ingyenes mammográfiai vizsgálat a genesdiási hölgyeknek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 22-e van, Kent. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között. Mondta rádiónknak Kardon Béla, az esemény főkoordinátora.
2: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több partnerintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 ezer résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
1: A programok elérhetők a kutatókészakája.hu oldalon. Adj egy csepp reményt! Ez a címe az idei civil véradásnak, amit csütörtökön tartanak Zalaegerszegen. A területi vérellátó Zárda utcai épületében egész nap várják majd a donorokat. Ez olvasható a város közösségi oldalán. Azért van szükség arra, hogy minél többen nyújtsák a karjukat, hogy biztonságos maradjon a vérkészlet. Ehhez naponta 1600-1800 véradó segítsége kell. Vért továbbra is az adhat, aki elmúlt 18, de még nincs 65 éves, a testsúlya pedig több mint 50 kiló. Ha elmennek segíteni, egyenek és igyanak sokat, és vigyék magukkal a tajkártyájukat és a személyigazolványukat. A véradás nagyjából fél órát vesz igénybe, és 3 ember életét mentetik meg vele. Ingyenes merrákszűrésen vehetnek részt októberben a genesdiási hölgyek. Október a merrák elleni küzdelem hónapja, ezért az Országos Népegészségügyi Program keretében azokat a 45 és 65 év közötti hölgyeket várják, akik az elmúlt 2 évben nem vettek részt mammográfiás vizsgálaton. Ez olvasható a Nagyközség közösségi oldalán. A poszt szerint a szűréseket Zalaegerszegen a Szent Rafael Kórházban végzik el a szakemberek, és október 19-én, 26-án és 30-án számítanak a genesdiási páciensekre. Hűvös, szeles időre számíthatunk térségünkben. A reggeli órákban 10 fok környékére hűlhet a levegő. Napközben a felhők mellett több órára kisüt a nap. A délutáni hőmérséklet mindössze 18 fok körül alakulhat. Az északi-északnyugati szél élénk, időnként erős lesz. A következő napokban fokozatosan mérséklődik a szél, és lassú melegedés kezdődik.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Stefan a legjobb zenék, a hip-hop és R&B előadóknak már régen is megvolt a módszerük arra, hogy hogyan vészeljék át a telet, meg a hidegebb időszakot. Cisco a tongsongot, a tangabugyit istenítő dalt például február közepén jelentette meg annó, és ugyanígy tett Coolio is a Too Hot-tal 95. januárjában dobta piacra. Ez jön most itt a Best Stefan a legjobb zenék között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Szeptember első hétvégén ismét élőben lépett fel nálunk Erik Prydz, akire hát nyugodtan igaz a mondás, hogy mintha hazajárna, mert hogy hosszú évekig tényleg bent lakott a 6. kerületben. A piano érkezik a következő órában, nem sokára... Ma kezdődik a jegyek előértékesítése a Simply Red jövő nyári európai és angol turnéjának állomásaira is. És ő tegnap az is kiderült, hogy kik lesznek majd az előzenekarok ezen dátumokon. Igen, illusztris a népsor, erről is beszélünk majd a következő órában, amellett, hogy természetesen jön a Simply Red, a Starzal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Száguldó csillag, csak lenne

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Időben készüljünk fel a fűtési szezonra. Önvezető autók Zalaegerszegen. Szülőakadémiát indítottak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 22-e van, kert. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményüket is. Aki társas házban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ilyenkor össze leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
1: Önvezető autókat tesztelnek Zalaegerszegen. Egy zöld-fehér, illetve egy zöld-fekete színű, önvezető jármű felirattal ellátott jármű járja az utcákat, azért, hogy kiderüljön, hogy hogyan reagálnak az autók a különböző forgalmi helyzetekre, a jelzőlámpákra, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, és a környező autók mozgására. Ezt írta korábban a közösségi oldalán a város polgármestere. Balajt Zoltán posztja szerint a Zalazón területén, vagyis zárt pályán már kipróbálták a szakemberek ezeket az autókat. Ott sikeresek voltak a tesztek. Bár az autók önvezetőek, de egy biztonsági járművezető ül a kormánynál, aki szükség esetén be tud avatkozni. Zalaegerszeg után újabb városokban tesztelik majd az autókat. A következő állomás Debrecen lesz, később pedig Budapest utcáit járják majd az önvezető járművek. Videósorozattal segíti a fiatalok pályaválasztását az Alavármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Szülőakadémia a program címe, amit az Iparkamara honlapján tudnak megnézni a szülők. Az első epizód már fent van a honlapon, a témája pedig az, hogy kell-e aggódni amiatt, ha a hetedikes gyerekünk még nem tudja, hogy milyen iskolában tanuljon majd tovább. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Hűvös, szeles időre számíthatunk térségünkben. A reggeli órákban 10 fok környékére hűlhet a levegő. Napközben a felhők mellett több órára kisüt a nap. A délutáni hőmérséklet mindössze 18 fok körül alakulhat. Az északi-északnyugati szél élénk, időnként erős lesz. A hétvége felé egyre kellemesebb idő körvonalazódik, 23-24 fokos délutánokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Felrepentek olyan hírek, hogy jövőre a Coachellán újra összeáll a Black Eyed Peas az eredeti felállásban, tehát Fergie-vel, Will.i.am-mel, Apple the Apple és Tabu-val. Hogy ez igaz-e, ezt egyelőre sem a zenekar, sem a Coachella szervezők nem erősítették meg, de nem is cápolták. Az azonban biztos, hogy ezt az esztendőt majd Ausztráliában búcsúztatja a zenekar egy koncerten. Nálunk meg ők indítják az órát.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a Simply Red legnagyobb slágereire lehet majd bulizni Európa és Anglia ikonikus helyszínein. Így hirdeti jövő nyári Summer Funk elnevezésű turnéját a zenekart, és tegnap az is kiderült, hogy többek között Heather Small, Lisa Stansfield és a Soul to Soul, és az előzenekara lesz egy-egy helyszínen a csapatnak. Jön a Simply Red és a Stars!

0: Beszteltem a legjobb zenék. Mondhatni amerikai mintára, itt Európában is a legnagyobb előadók álltak össze 96-ban, hogy a drasztikusan megnőtt HIV-fertőzések számára hívják fel a figyelmet, és a megelőzés fontosságát is hangsúlyozzák. Scooter, a Masterboy, Erotic, Mr. President, a Fun Factory, a Words Apart és a U96 állt össze egy formációban. Így született meg a Love Message, mint csapat, és a Love Message, mint dal. Hamarosan ezén itt a Besztem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ellenőrzik a teljes élelmiszerláncot. Felnőtt házi orvosi rendelőt újítanak fel. Autómentes nap Zalaszentgróton. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a NÉVIK. A teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át, egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a NÉVIK Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
2: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk. Minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink körülbelül 30 ezer mintát jelentenek évente. Ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredeti megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
1: Megszépül a Gazdaság utcai felnőtt házi orvosi rendelő. A beruházásra még 2025-ben nyert 250 millió forintot a város. Ebből a pénzből 3 orvosi rendelőt korszerűsítenek. Ez olvasható a polgármester közösségi oldalán. Balajt Zoltán posztja szerint 2027 végéig korszerűsítik az épület gépészeti és villamos rendszerét, valamint akadálymentesítik azt. A városvezető azt írja, hogy a fejlesztés szorosan kapcsolódik az Egészséges Zalaegerszeg programhoz, amelyben nem csak arra helyezzük a hangsúlyt, hogy minél többen mozogjanak, egészségesebben éljenek és részt vegyenek a szűrőprogramokon, hanem arra is, hogy megfelelő körülmények között korszerű rendelőkben működjön a város egészségügyi alapellátása. A közlekedési és a mozgásé volt a főszerep pénteken Zalaszentgróton, ahol autómentes napot tartottak. A Deák Ferenc Általános Iskola Ifjúság utcai tagintézményénél kerékpáros felvonulással indult a nap. A Koncz Dezső iskolában pedig aszfaltkréta rajzverseny, valamint rolleres és gokártos ügyességi sorversenyek várták a diákokat. Ez olvasható a város közösségi oldalán. A poszt szerint az utazó mini Kressz Parkban a gyerekek játékos formában tanulhatták meg a közlekedés szabályait. Emellett az Zala vármegyei balesetmegelőzési bizottság és a keszthelyi rendőrség munkatársai interaktív foglalkozásokon ismertették meg a gyerekesekkel azt, hogy hogyan tudnak biztonságosan közlekedni. Egyértelműen őszi idő várható környékünkön. A reggelek hűvösen indulnak. A legmagasabb nappali hőmérsékletek pedig 18 fok körül alakulhatnak. A napsütés mellett időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Az északnyugati szél több alkalommal megerősödhet. A következő napokban már lassú felmelegedés veszi majd kezdetét. A nappali maximumok fokozatosan 20 fok fölé emelkednek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Just FM a legjobb zenék, egy kis En Vogue, egy kis TLC, aztán egy kis Salt and Pepper, és még egyszer ugyanez. És így áll össze annak a két órás koncertnek a programja, amelyel ez a három zenekar most a szeptember eleje óta turnézik az Egyesült Államokban. Úgyhogy aki bármely zenekart kedveli, szereti, vagy akár mind a hátmért oda van, nekik csak azt tudom tanácsolni, hogy tessék koncertfelvételeket keresni a YouTube-on, van fönt bőven, mert hogy így ez a felállás egyelőre nem úgy néz ki, hogy Európa közelében is járna. A TLC érkezik a Waterfalls-al, itt a Best-en, a legjobb zenék között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Keith D. Davis-t bűnösnek találták a Tupac Shakur gyilkosság megszervezésében, hogy mennyit kell majd emiatt rács mögött tölteni, október 13-án derül ki, akkor lesz az ítélethirdetés. Nálunk viszont ennél sokkal hamarabb a következő órában érkezik majd a California Love. És 9 és 10 között Armand Van Helden is érkezik majd a My My My-jal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Jön a kutatók éjszakája. Civil véradás lesz Zalaegerszegen. Ingyenes mammográfiai vizsgálat a Gyenesdiási hölgyeknek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 22-e van, Kent. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között. Mondta rádiónknak Kardon Béla, az esemény főkoordinátora.
2: A kutatók éjszakának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több partnerintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 000 résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
1: A programok elérhetők a kutatókészakája.hu oldalon. Adj egy csepp reményt! Ez a címe az idei civil véradásnak, amit csütörtökön tartanak Zalaegerszegen. A területi vérellátó Zárda utcai épületében egész nap várják majd a donorokat. Ez olvasható a város közösségi oldalán. Azért van szükség arra, hogy minél többen nyújtsák a karjukat, hogy biztonságos maradjon a vérkészlet. Ehhez naponta 1600-1800 véradó segítsége kell. Vért továbbra is az adhat, aki elmúlt 18, de még nincs 65 éves, a testsúlya pedig több mint 50 kiló. Ha elmennek segíteni, egyenek és igyanak sokat, és vigyék magukkal a tajkártyájukat és a személyigazolványukat. A véradás nagyjából fél órát vesz igénybe, és 3 ember életét mentetik meg vele. Ingyenes mellrák szűrésen vehetnek részt októberben a gyenesdiási hölgyek. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, ezért az Országos Népegészségügyi Program keretében azokat a 45 és 65 év közötti hölgyeket várják, akik az elmúlt 2 évben nem vettek részt mammográfiás vizsgálaton. Ez olvasható a Nagyközség közösségi oldalán. A poszt szerint a szűréseket Zalaegerszegen a Szent Rafael Kórházban végzik el a szakemberek, és október 19-én, 26-án és 30-án számítanak a gyenesdiási páciensekre. Hűvös, szeles időre számíthatunk térségünkben. A reggeli órákban 10 fok környékére hűlhet a levegő. Napközben a felhők mellett több órára kisüt a nap. A délutáni hőmérséklet mindössze 18 fok körül alakulhat. Az északi-északnyugati szél élénk, időnként erős lesz. A következő napokban fokozatosan mérséklődik a szél, és lassú melegedés kezdődik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A következő órában itt a Best reggelben érkezik majd az Amazing című dal, amelyet akár énekelhetne Seal is, vagy akár George Michael is, de Seal majd a Kiss from a Rose-zal, George Michael pedig a Freedom-mal érkezik majd. Az Amazing pedig majd az Aerosmith-nek köszönhetően lesz hallható. Én a pedig a Hattal indítja már is az órát itt a legjobb zenék között.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Óriási köszönettel tartozom a karrieremért Joel Schumachernek, a film rendezőjének. Ezt mondta Seal, amikor 1995-ben a Kiss from a Rose, a Batman Forever című film betétdala felkerült az amerikai lista első helyére. Pontosan 31 évvel ezelőtt. Jön Seal és a Kiss from a Rose itt a Besten.

Blast FM a legjobb zenék, a Metallica világkörű turné, amelynek keretein belül kétszer is felléptek nálunk idén-nyáron, tovább folytatódik jövő tavasszal. Az amerikai és a kanadai állomásokon pedig nem más lesz az előzenekar, mint a most érkező Limp Bizkit. Jön a Behind Blue Eyes itt a Besten.

Ezt a legjobb zenék, a No Doubt a 24-es Coachellára még egyszer összeállt, és azt mondták, hogy aztán most már tényleg soha többet. Aztán 26-ban gyakorlatilag a tavaszt és a nyarat végig turnézták a Las Vegas-i Sphere-ben, és azt mondták, hogy ezután most már tényleg többet nem. Remélem ez is pont annyira az igaz, mint a Coachella utáni kijelentésük. Jön a No Doubt!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Do up a do up shoe.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Időben készüljünk fel a fűtési szezonra. Önvezető autók Zalaegerszegen. Szülőakadémiát indítottak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 22-e van, igen. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményünket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ilyenkor össze leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
1: Önvezető autókat tesztelnek Zalaegerszegen. Egy zöld-fehér, illetve egy zöld-fekete színű, önvezető jármű felirattal ellátott jármű járja az utcákat, azért, hogy kiderüljön, hogy hogyan reagálnak az autók a különböző forgalmi helyzetekre, a jelzőlámpákra, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, és a környező autók mozgására. Ezt írta korábban a közösségi oldalán a város polgármestere. Balajt Zoltán posztja szerint a Zalazón területén, vagyis zárt pályán már kipróbálták a szakemberek ezeket az autókat. Ott sikeresek voltak a tesztek. Bár az autók önvezetőek, de egy biztonsági járművezető ül a kormánynál, aki szükség esetén be tud avatkozni. Zalaegerszeg után újabb városokban tesztelik majd az autókat. A következő állomás Debrecen lesz, később pedig Budapest utcáit járják majd az önvezető járművek. Videósorozattal segíti a fiatalok pályaválasztását az Alavár megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Szülőakadémia a program címe, amit az Iparkamara honlapján tudnak megnézni a szülők. Az első epizód már fent van a honlapon, a témája pedig az, hogy kell-e aggódni amiatt, ha a hetedikes gyerekünk még nem tudja, hogy milyen iskolában tanuljon majd tovább. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Hűvös, szeles időre számíthatunk térségünkben. A reggeli órákban 10 fok környékére hűlhet a levegő. Napközben a felhők mellett több órára kisüt a nap. A délutáni hőmérséklet mindössze 18 fok körül alakulhat. Az északi-északnyugati szél élénk, időnként erős lesz. A hétvége felé egyre kellemesebb idő körvonalazódik, 23-24 fokos délutánokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A Backstreet Boys-a fiúknak van még 3 nap pihenője, és aztán pénteken útjára indul az őrület. 10 koncert 2 hét alatt Zsinórban, ugyanabban a Düsseldorfi stadionban. És hát mondanom sem kell, hogy mind a 10 teltházas buli lesz. Az As Long As You Love Me-vel érkezik majd a Backstreet Boys ebben az órában, amelyet a Destiny's Child indít, jön már is a Survivor itt a Best FM.
0: Best FM.

Beszélve a legjobb zenék egy évvel a teltházas premier után visszatér New Yorkba, november 19-en egészen pontosan a Crystal Waters nevével fémjelzett I Am House elnevezésű este, ahol is szimfonikus nagyzenekaros kísérettel szólalnak meg a legnagyobb house klasszikusok az eredeti vokalistákkal. Sissy Peniston, Barbara Tucker, Inaya Dane, Duane Harden és természetesen az este háziasszonya Crystal Waters is elnyomja majd a legnagyobb klasszikusokat, nem csak a Gypsy Woman, hanem ezt is. 100% Pure Love, ez jön már is itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma van az őszi napi egyenlőség, ha úgy tetszik, hivatalosan most van vége a nyárnak, mert innentől fogva egyre hosszabbak lesznek az éjszakák, és egyre rövidebbek lesznek a nappalok. Ez a rossz hír. A jó hír viszont az, hogy ez a mai időjárás csak egy picike ízelítő volt abból, amire majd október nagy részében számíthatunk. Holnap már megint jobb idő lesz, nagyjából valami hasonlóra tessék számítani, mint ami ma van, vagy ma lesz. Kevés felhő, picike szél, és ha van nálatok egy esernyő, azért az sem olyan nagy probléma.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És ez lesz a mai Best reggelből az utolsó 60 perc. Déli 12-től már Majoros Rita hozza a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereit, amelyekből persze azért nem lesz hiány ebben a 60 percben sem. Jön majd a Spice Girls, a Spice Up Your Life-al. És itt lesz Monica Bragato is, akit csak úgy ismerünk, hogy Muni, hozza majd a Dávot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Yes. But come on. You ready, girl?
5: Come on. Let's do this, girl.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újra kötelező a kamarai tagság az egészségügyben. Sikeres a védekezés az afrikai sertéspestisnél. Nyakunkon az őszi napforduló. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. Erről döntött ma a parlament egy jogszabálymódosítással. 135 igen és 50 nem ellenében tartózkodás nélkül fogadta el a javaslatot az országgyűlés. A képviselők egyébként a mai ülésen több ügyben is döntést hoznak és nyílt szavazáson megválaszthatják a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét és 6 tagját. Megszűntek az afrikai sertéspestis miatt kijelölt megfigyelési körzetek, erről az agrár- és élelmiszeriparért felelős miniszter számolt be közösségi oldalán. Bóna Szabolcs kiemelte, hogy sikerült megakadályozni a betegség tovább terjedését a házi sertés állományokban. A védekezés továbbra is folytatódik, hiszen a sertéspestis a vaddisznóknál továbbra is jelen van. Meghosszabbították a jelentkezési időt az idei teszelt hulladékgyűjtő akcióra. Szeptember 27-éig, azaz vasárnapig lehet regisztrálni. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladékelhelyezés megelőzésére és megszüntetésére hívják fel a figyelmet. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ugyanis holnap hajnalban beköszönt a csillagászati ősz. Elérjük azt a pontot, amikor a Föld olyan pozícióba kerül, hogy a világ szinte minden pontján egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. Innentől kezdve viszont a nappalok folyamatosan rövidülnek majd, mondta rádiónknak Nagyváradi László csillagász.
2: A Föld tengelyfedesége egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
1: Sok napsütésre számíthatunk, a felhő átvonulásokból elvétve azért előfordulhat kisebb eső, zápor, főképp keleten, északkeleten. A Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül a szél, néhol viharos lökések is lehetnek. 16 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára majd 6 és 11 fok közé hűl a levegő. Szerdán általában napos, gomoly felhős idő lesz, elvétve záporokkal és élénk széllel, 18-22 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ugye nagyon sokáig próbálták titokban tartani, de természetesen nem lehetett ezt a végtelenségig húzni. Június 9-én született meg Lady Gaga és Michael Polanski gyermeke, Rose Bean Polanski, vagy ahogy a sajtó nevezi, Baby Gaga. Természetesen már lencse végre is kapták őket a lesi fotósok. A paparazzik, hamarosan ez is jön itt a Besten.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ha valaki mostanában Londonban egy hotelben száll meg, és találkozik a hotelmenedzserrel, akinek az van a táblára írva, hogy Ruth Ann, akkor valószínűleg az Olive énekesnőjével találkozik. Jön a You Are Not Alone itt a Best FM.

0: Blast FM, a legjobb zenék a 11-es úton Tajtótfaluban, a bevásárlóközpontnál Szentendre irányába vasárnap óta csőtörés, illetve az ezzel kapcsolatos munkálatok nehezítik a közlekedést, de annyira, hogy nem csak a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban, de napközben is torlódás várható, ott felpályás útlezárás van. Ha van esetleg még információ, akkor 0620 55 55 155, SMS-en és Viber üzenetben is várjuk ezeket az infókat. Köszönjük szépen!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: De ebben az órában, illetve a következő órában már Majoros Rita lesz a házigazda egészen este 6-ig, akkor picikét jövök majd megint én, mixelni Hangyával, és aztán 8-tól pedig Biki lesz a házigazda, ami pedig a következő 60 percet illeti, Justin Timberlake jön majd Timbalanddal és a Sexy Back-kel. És mivel ma elég kicsi a valószínűsége a csapadéknak, aki úgy gondolja, nyugodtan menjen, mossa le az autóját, Christina Aguilera is itt lesz majd a következő órában. Érkezik nem sokára a Car Wash.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Határozathozatali dömping a parlamentben. Ma van az autómentes nap, leesett az első hó a Magas Tátrában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. Erről is döntött ma a parlament egy jogszabálymódosítással. A képviselők 135 igen és 50 nem ellenében azt a törvényjavaslatot is elfogadták, hogy október 1-től a javító intézetek kerüljenek vissza a gyermekvédelmi rendszerbe. Az országgyűlési többség a magyar építészetről szóló törvény módosítását is jóváhagyta. A parlament nyílt szavazáson döntött a médiatanács 4 tagjáról és elnökéről, aki Polyák Gábor médiajogász kutató egyetemi oktató lett. Ma van az autómentes nap, ezzel zárul az Európai Mobilitási Hét. Fontos, hogy ma még ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, a 999 forintos napi jeggyel pedig korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon az egész országban. Csak a felárakat, például a helyjegyet kell külön megváltani. Magyarország egyébként idén már 25. alkalommal csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez. Illegális bevándorlókat szállító olasz embercsempészre csaptak le a rendőrök a Balatonnál. Az M7-es autópályán kezdték követni a mikrobuszt a Nemzeti Nyomozóiroda jelzése alapján. A sofőr nem állt meg, hiába jeleztek a rendőrök. Lehajtott a Strádáról és Zamárdiban gyalogosan menekült utasaival együtt. A keresésbe a polgárőrök is bekapcsolódtak drónnal. Végül elfogták az embercsempészt, aki 7 embert próbált illegálisan Nyugat-Európába juttatni. Leesett az első hó a szlovák Magas Tátrában. A bérceket 1400-1600 méteres magasságban jelenleg összefüggő hótakaró fedi. Ez a magasabb részeken 20 centi vastag, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Arra is figyelmeztetik a hegyekbe látogatókat, hogy számoljanak ezekkel a körülményekkel, ha túrázni indulnak. Egyúttal azt is közölték, hogy a hétvégére várhatóan elolvad majd a hótakaró, mivel felmelegedés érkezik. A hírek végén már is mondom a részleteket a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, a felhő átvonulásokból elvétve azért előfordulhat kisebb eső, zápor, főképp keleten, északkeleten. A Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül a szél, néhol viharos lökések is lehetnek. 16 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára majd 6 és 11 fok közé hűl a levegő. Szerdán általában napos, gomoly felhős idő lesz, elvétve záporokkal és élénk széllel, 18-22 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás keddet, vidám délutánt kívánok mindenkinek. Dél után járunk, szóval jó étvágyat az ebédelőknek is, aki még éppen benne van, illetve tudják, a desszertet se hagyják ki. Én Majoros Rita vagyok, mindenféle földi jót hozok természetesen a következő órákban is, úgyhogy tartsanak velem és a legjobb zenékkel. Akonnal és a Lollival indulunk. Szép napot!
0: Best FM!

a legjobb zenék. Szép délután kívánok mindenkinek, jó étvágyat az éppen ebédelőknek, ma se hagyják ki a desszertet. Én annyira régóta vágyom egy jó kis zserbóra, de mostanában nem találtam sehol jót, úgyhogy kénytelen leszek magam megsütni, bár nem vagyok egy nagy zseni zserbósütésben, de hát nem sokára itt a karácsony, na jó, még azért van 3 hónapunk, de hogy a lényeg az, hogy lassacskán ki kell kísérletezni majd a tökéletes receptet, úgyhogy ha valakinek van, nyugodtan írja meg, vagy hogy mondjuk hol lehet kapni a legfinomabb zserbót. Én pedig a legjobb délutáni zenéket hozom a folytatásban, ebéd mellé, ebéd elé, ebéd után a legjobbak. Mondjuk a Bombon és a Hétvégi Királylány, vagy Fergie és a Big Girls Don't Cry. Egyszerűen csak érezzük jól magunkat, akár munkában, akár útközben, akár csak kikapcsolódás közben. Mondjuk Anne Lee-vel itt a Two Times, én pedig hamarosan a közlekedési infókkal is jelentkezem.

0: Budapest FM a legjobb zenék. A mai délutánt is töltsük együtt az utakon is, bármerre járnak, és van információjuk, látnak valamit, megköszönöm, ha megosztják velem. 0620 55 55 155 a számunk. Cserébe pedig, amint megkapom az infókat, tovább is adom a hallgatóknak. Az M6-os autópályán karbantartási munkák miatt az alagút láncba lezárták az autópálya Ivántárda felé vezető oldalát. A 165-ös és a 177-es kilométerek között a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható csak. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán pedig egy korábbi baleset miatt elsősorban a külső sávon torlódik a forgalom, az 50-es és a 70-es kilométerek között. Már véget ért a sávzárás, de a torlódás feloszlását az 51-es kilométernél és a 43-as kilométernél is egy-egy műszaki hibás autó akadályozza. Úgyhogy aki teheti, legkésőbb a 67-es kilométernél lévő Tata környe csomópontban hajtson le a pályáról, és kerüljön az 1-es főút felé. Köszönöm az infókat már most, jöhetnek a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. This is...

0: Oliverrel a Best FM-en.
1: Berkes Oliver énekelt, hogy jó vagy rossz legyek. A folytatásban friss híreket hallgatunk, mert hogy mindjárt egy óra, utána lehet majd újra énekelni, például a Bermudával. Jön a London.
2: Reggel mindjárt másképp látsz.
1: Zenél majd Bendy és Mónikával, jön a The Boy Is Mine.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
4: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
5: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újra kötelező a kamarai tagság az egészségügyben. Lezárult a vizsgálat a tiszaújvárosi robbanás ügyében. Keresik az év kilátóját. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. Erről is döntött ma a parlament egy jogszabálymódosítással. A képviselők 135 igen és 50 nem ellenében azt a törvényjavaslatot is elfogadták, hogy október 1-től a javítóintézetek kerüljenek vissza a gyermekvédelmi rendszerbe. Az országgyűlési többség a magyar építészetről szóló törvény módosítását is jóvá hagyta. A parlament nyílt szavazáson döntött a médiatanács 4 tagjáról és elnökéről, aki Polyák Gábor médiajogász kutató egyetemi oktató lett. 38 millió forintra bírságolták a MOL Petrol Kémiát, lezárult a tiszaújvárosi üzemben történt robbanás vizsgálata. A halálos munkabalesetben 4 dolgozó vesztette életét, 4-en súlyosan, 7-en könnyebben megsérültek még májusban. A Borsod Online megkeresésére a Szociális és Családügyi Minisztérium azt közölte, hogy a hatóság súlyos biztonsági hiányosságokat is feltárt. Újabb intézkedést sürget a magas a dízelárak miatt. Szerintük a gazdák nem kapnak érdemi segítséget a gázolaj támogatással. A 709 forintos literenkénti átlagárnál a jövedéki adó kedvezmény 14 forintot jelent, és belterületi földeken, valamint az állattartók terepi fogyasztására nem jár, mint ahogy a kis teherautókra, traktorokra sem vonatkozik. A gázolaj támogatásról szóló rendelkezés alapján a gazdák a mezőgazdasági felhasználású gázolaj árából igényelhetik vissza a jövedéki adó összegét egy meghatározott mértékig év végéig. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án évfélig várják a szervezők. Az Aktív Kalandor hivatalos platformján, mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
2: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bicsig és a Zemplén is találunk döntősöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon.
1: Sok napsütésre számíthatunk, a felhő átvonulásokból elvétve azért előfordulhat kisebb eső, zápor, főképp keleten, északkeleten. A Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül a szél, néhol viharos lökések is lehetnek. 16 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára majd 6 és 11 fok közé hűl a levegő. Szerdán általában napos, gomoly felhős idő lesz, elvétve záporokkal és élénk széllel, 18-22 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után járunk lassan 5 perccel, folytatódik a jó hangulat ezen a délutánon is, itt a Best FM-en, én Majoros Réta vagyok. Mielőtt még hoznám a nap kérdését, jön egy szerelmi háromszög. Brandy és Monica dalában ez a The Boy Is Mine, előtte még Tom Novi nyitja az órát, itt a Your Body. Én pedig csodás napot kívánok mindenkinek, töltsék velem a délutánt.
0: Best

Legjobb zenék, meg is jöttem a nap kérdésével. Hát nem lesz egyszerű téma. Na jó, de kezdem az elején. A lényeg az, melyik a legidegesítőbb szó? Imádjuk a magyar nyelvet, csodálatos a magyar nyelv. Talán az egyik legszínesebb, mondhatom így. És nagyon szép szavaink is vannak, viszont mégis vannak olyanok, amik egy picit fel tudnak minket idegesíteni, vagy hát kicsit bénák, vagy egyszerűen csak nem szeretjük őket hallani. Ezeket mi itt a kollégákkal össze szoktuk gyűjteni, úgyhogy úgy gondoltam, szálljanak be önök is a gyűjtésbe. Kezdem én a sort. Nekem a babacsinta, az egyik ilyen, a csali madár, vagy csali kacsa. Ez a két másik szó, amit ha meghallok, nem tudom miért, de felmegy a pumpám. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, és most, hogy egy kicsit megnyugodjunk, jön egy olyan dal, amit egyébként tényleg azért hozok, hogy mindenkinek egy kicsit nyugisabb, lazulósabb kedve legyen. Egy nagy kedvencem például utazáshoz, ez Luke Combs és a Fast Car a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok a már úton lévőknek, vagy a még úton lévőknek, hozom a legfrissebb útinfókat, mert hogy az M6-oson karbantartási munkák folynak, úgyhogy az alagút láncban lezárták az autópálya Iván Dárda felé vezető oldalát. A 165-ös és a 171-es kilométerek között a forgalmat a főváros felé vezető oldalra terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Aszfaltoznak a 4-es főúton Karcag határában, a 165-ös kilométernél félpályán lehet haladni, mindkét irányban torlódásra kell számítani. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán egy korábbi baleset miatt elsősorban a külső sávon torlódás van, a forgalom az 50-es és a 70-es kilométerek között van. Már véget ért a sávzárás, de azért lassan oszlik fel ez a torlódás. Az 51-es kilométernél és a 43-as kilométernél is egy-egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat, úgyhogy aki teheti, legkésőbb a 67-es kilométernél lévő Tata környe csomópontban hajtson le a pályáról és kerüljön az 1-es főút felé. Ha pedig akár innen az 1-es főútról valakinek van infója, hogy hát mégse a legjobb kerülő út, akkor nagyon megköszönöm, hogyha megírja. 0620 55 55 155, itt akár fel is tudnak hívni. Nagyon köszönöm, jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kaptam egy üzenetet Tamástól, hogy a nap kérdése felidegesítette, mert hogy ugyebár ma arra vagyok kíváncsi, hogy melyek a legidegesítőbb szavaink, és azt mondta, hogy az ő listája már olyan hosszú, hogy most, ahogy írja, csak egyre jobban felpaprikázódik, de azért elküldte nekem ezt a listát, úgyhogy

0: ezzel jövök majd a következő órában, illetve a legjobb zenékkel, mert hogy másodperceken belül 2 óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán a jetlag. És jön a Destiny's Child is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerben. Sikeres védekezés az afrikai sertéspestisnél. Nyakunkon az őszi napforduló. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe október 1-től. Az erről szóló törvényjavaslatot 135 igen és 50 nem szavazattal fogadták el a képviselők a parlamentben. A jogszabályt azzal indokolták, hogy bár a javítóintézeti nevelés szabadság elvonással jár, célja jobban illeszkedik a gyermekvédelmi rendszerhez, mivel elsősorban a fiatalok nevelését célozza. A javítóintézetek tavaly decemberben kerültek át a büntetés végrehajtás alá. Megszűntek az afrikai sertéspestis miatt kijelölt megfigyelési körzetek, erről az agrár- és élelmiszeriparért felelős miniszter számolt be közösségi oldalán. Bóna Szabolcs kiemelte, hogy sikerült megakadályozni a betegség tovább terjedését a házi sertés állományokban. A védekezés továbbra is folytatódik, hiszen a sertéspestis a vaddisznóknál továbbra is jelen van. Klórgázmérgezés történt egy ferencvárosi vegyi üzemben. 6 embert szállítottak kórházba a főváros 9. kerületéből, közölte az országos mentőszolgálat. Egy klórgázzal teli palack sérült meg, 25 embernek kellett elhagynia az üzemet, de már visszatérhettek. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ugyanis holnap hajnalban beköszönt a csillagászati ősz. Elérjük azt a pontot, amikor a Föld olyan pozícióba kerül, hogy a világ szinte minden pontján egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. Innentől kezdve viszont a nappalok folyamatosan rövidülnek majd, mondta rádiónknak Nagyváradi László csillagász.
2: A Föld tengelyfedettsége egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
1: A hírek végén már is mondom a részleteket a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, a felhő átvonulásokból elvétve azért előfordulhat kisebb eső, zápor, főképp keleten, északkeleten. A Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül a szél, néhol viharos lökések is lehetnek. 16 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára majd 6 és 11 fok közé hűl a levegő. Szerdán általában napos, gomoly felhős idő lesz, elvétve záporokkal és élénk széllel, 18-22 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Felejthetetlen slágerek 2 óra után is 4 perccel. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. És hát kevésbé kedvelt magyar szavak, mert hogy ma délután ez a téma, úgyhogy jöhetnek a válaszok is a 0620 55 55 155-re, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Jöhetnek a szavak, és DJ személyes Luna Dala, a The Boys of Summer is.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Melyek a legidegesítőbb szavaink? Ma délután ezt a kérdést tettem fel, és csak úgy záporoznak az üzenetek, úgyhogy elég sok van, kezdjük is a sort. Azt írja Kata, engem a proaktív szó kerget ki a világból, főleg amikor valaki minden második mondatban használja. Gábor a konkrétan írta. Konkrétan mindenre ezt mondják mostanában, és engem idegesít. Zoli, kolléga. Főleg amikor valaki azt mondja, hogy kedves kollégák, rögtön érzem, hogy értekezlet lesz. Így, főleg ha mondjuk így kezdődik egy e-mail. Judit azt írja, engem a szösszenet szó zavar. Valamiért olyan, mintha mindig egy Facebook poszt címe lenne. 0620 55 55 155. Ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, és akár Facebook és Instagram oldalunkra is. Hát, ha valaki inkább ott írna. Miközben Fatboy Slim 99-es ikonikus lágerét hallgatjuk. Jön egy dal a háláról, a hűségről és a feltétel nélküli szeretetről. Ez a Praise You a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Balástól jött egy üzenet, hogy a Krisztina körúton a Hajnóci József utcánál baleset történt, úgyhogy ott kell egy kis dugóra számítani és kisebb fennakadásra. Egyébként egészen jól járható a város, ezt írta egy taxis hallgatón. Köszönöm az infót. A Tököli utca és a Dózsa-György út kereszteződésében is baleset történt, ezt pedig Laci írta, ha jól látom. Nagyon köszönöm az infót, ott is tessék figyelni. Az M6-oson karbantartási munkák folynak, az alagút láncban lezárták az autópálya Ivándárda felé vezető oldalát, a 165-ös és 171-es kilométerek között a forgalmat a főváros felé vezető oldalra terelik, ahol irányonként egyet sáv járható. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Folytatásban is ide várom az útinfókat. Nagyon köszönöm, jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Ellenőrzik a teljes élelmiszerláncot. Felnőtt házi orvosi rendelőt újítanak fel. Autómentes nap Zalaszentgróton. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a NÉVIK. A teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át, egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a NÉVIK élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatóságának vezetője.

0: célt a hatóság közösségi oldalán.
1: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk. Minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink kb. 30 ezer mintát jelentenek évente. Ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredeti megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
0: Megszépül a Gazdaság utcai felnőtt házi orvosi rendelő. A beruházásra még 2025-ben nyert 250 millió forintot a város. Ebből a pénzből 3 orvosi rendelőt korszerűsítenek. Ez olvasható a polgármester közösségi oldalán. Balajt Zoltán posztja szerint 2027 végéig korszerűsítik az épület gépészeti és villamos rendszerét, valamint akadálymentesítik azt. A városvezető azt írja, hogy a fejlesztés szorosan kapcsolódik az Egészséges Zalaegerszeg programhoz, amelyben nem csak arra helyezzük a hangsúlyt, hogy minél többen mozogjanak, egészségesebben éljenek és részt vegyenek a szűrőprogramokon, hanem arra is, hogy megfelelő körülmények között korszerű rendelőkben működjön a város egészségügyi alapellátása. A közlekedési és a mozgásé volt a főszerep pénteken Zalaszentgróton, ahol autómentes napot tartottak. A Deák Ferenc Általános Iskola Ifjúság utcai tagintézményénél kerékpáros felvonulással indult a nap. A Koncz Dezső iskolában pedig aszfaltkréta rajzverseny, valamint rolleres és gokártos ügyességi sorversenyek várták a diákokat. Ez olvasható a város közösségi oldalán. A poszt szerint az utazó mini Kressz parkban a gyerekek játékos formában tanulhatták meg a közlekedés szabályait. Emellett az Alavármegyei Balesetmegelőzési Bizottság és a Keszthelyi Rendőrség munkatársai interaktív foglalkozásokon ismertették meg a gyerekesekkel azt, hogy hogyan tudnak biztonságosan közlekedni. Egyértelműen őszi idő várható környékünkön. A reggelek hűvösen indulnak. A legmagasabb nappali hőmérsékletek pedig 18 fok körül alakulhatnak. A napsütés mellett időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Az északnyugati szél több alkalommal megerősödhet. A következő napokban már lassú felmelegedés veszi majd kezdetét. A nappali maximumok fokozatosan 20 fok fölé emelkednek.

ezt a felmelegjobb zenék. Van az a kosz, amit látunk, és mégsem igazán tudunk elérni. Megül ugye az apró résekben, a gombok körül, a szellőzőrács lamelláik között, és hiába próbálkozunk rongyal, egyszerűen nem férünk hozzá. Na most erre találtak ki egy első pillantásra meglehetősen furcsa takarító eszközt, egy puha, formázható gyurmára, vagy slime-ra emlékeztető masszát. A tisztító gyurma állítólag belesimul az apró mélyedésekbe, majd a rátapadt porral és morzsákkal együtt felemelhető, de nem mindegy, hogy hol és hogyan használjuk. Azt azért tisztázzuk, hogy a tisztító gyurma nem fogja leváltani a porszívót, a mikroszálas kendőt, vagy a megfelelő tisztítószereket, nem oldja fel a makacs szennyeződést, nem helyettesíti a fertőtlenítést, és főleg nem arra való, hogy minden létező résbe belenyomjuk, ráadásul használat közben fokozatosan magába gyűjti azt, amit ugye a felületről felszed. Ha az anyag például erősen elszennyeződött, megváltozik az állaga, vagy maradvány kezd hagyni maga után, akkor már nem érdemes tovább használni. Egyetlen feladatban viszont kifejezetten praktikus lehet a lazapor, a morzsa és szösz összeszedésében olyan hozzáférhető tagolt felületekről, amelyekkel a hagyományos törlőkendő nehezen boldogul. Úgyhogy szerintem érdemes kipróbálni, én pedig addig is játszom a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: Select FM, a legjobb zenék. Autósok, figyelem, az M70-es autópályán az M7-es irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták. Ez okozza a torlódást, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Aztán az 1-es főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sáv elhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél és a 14-es kilométernél útszűkület van érvényben, az M3-ason pedig 60-ban a 60-as kilométernél közműjavítás miatt felbontották a burkolatot, csak a félútpálya járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Jön a kutatók éjszakája. Civil véradás lesz Zalaegerszegen. Ingyenes mammográfiai vizsgálat a gyenesdiási hölgyeknek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 22-e van, Kent. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között. Mondta rádiónknak Kardon Béla, az esemény főkoordinátora.
3: A kutatók éjszakának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több partnerintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 000 résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
2: A programok elérhetők a kutatókészakája.hu oldalon. Adj egy csepp reményt! Ez a címe az idei civil véradásnak, amit csütörtökön tartanak Zalaegerszegen. A területi vérellátó Zárda utcai épületében egész nap várják majd a donorokat. Ez olvasható a város közösségi oldalán. Azért van szükség arra, hogy minél többen nyújtsák a karjukat, hogy biztonságos maradjon a vérkészlet. Ehhez naponta 1600-1800 véradó segítsége kell. Vért továbbra is az adhat, aki elmúlt 18, de még nincs 65 éves, a testsúlya pedig több mint 50 kiló. Ha elmennek segíteni, egyenek és igyanak sokat, és vigyék magukkal a tajkártyájukat és a személyigazolványukat. A véradás nagyjából fél órát vesz igénybe, és 3 ember életét mentetik meg vele. Ingyenes mellrák szűrésen vehetnek részt októberben a gyenesdiási hölgyek. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, ezért az Országos Népegészségügyi Program keretében azokat a 45 és 65 év közötti hölgyeket várják, akik az elmúlt 2 évben nem vettek részt mammográfiás vizsgálaton. Ez olvasható a Nagyközség közösségi oldalán. A poszt szerint a szűréseket Zalaegerszegen a Szent Rafael Kórházban végzik el a szakemberek, és október 19-én, 26-án és 30-án számítanak a gyenesdiási páciensekre. Hűvös, szeles időre számíthatunk térségünkben. A reggeli órákban 10 fok környékére hűlhet a levegő. Napközben a felhők mellett több órára kisüt a nap. A délutáni hőmérséklet mindössze 18 fok körül alakulhat. Az északi-északnyugati szél élénk, időnként erős lesz. A következő napokban fokozatosan mérséklődik a szél, és lassú melegedés kezdődik.

legjobb zenék javában tart, a szarvasbőgés időszaka, amely nem csak a vadászok számára tartogat különleges élményeket, ezzel egy időben kezdetét vette a vadászati főidény is, ezért fontos felhívást tett közzé az Alai Nimród Vadásztársaság. A vadásztársaság szeptember 1-e és szeptember 30-a között vadászterületein intenzív vadászati tevékenységet folytat. A vadászati főidény időszakában arra kérik a lakosságot, hogy lehetőség szerint 16 és reggel 9 óra között ne tartózkodjanak erdőterületen. A felhívásra a szeptemberben kezdődő intenzív vadászati időszakkal összefüggő baleset megelőzési okok, valamint a vadgazdálkodást egyéb módon befolyásoló tényezők miatt van szükség. Az Alai Nimród Vadásztársaság ezért azt kéri, hogy az érintett időszakban az erdőterületen kirándulók és más látogatók is vegyék figyelembe a figyelmeztetést. Mindenki vigyázzon magára, én pedig megyek tovább a legjobb zenékkel itt a Besten.

0: Ébreszt FM, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedést mindenkinek. A 4-es főúton érdemes fokozott figyelemmel közlekedni Vecső és átkelési szakaszán, hiszen a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Aztán Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között ugyancsak a 4-es főúton felújítják a kerékpárutat, útszükület nehezíti az előrejutást. Az 5-ös főúton pedig Alsó-Némeddi belterületén aszfaltot marnak, ott a 24-es kilométernél a forgalom félpályán halad. 0620-55-55-155, ez a hívható SMS és Viber számunk. Balesetmentes közlekedést, jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Időben készüljünk fel a fűtési szezonra. Önvezető autók Zalaegerszegen. Szülőakadémiát indítottak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 22-e van, igen. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményüket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ilyenkor össze leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
2: Önvezető autókat tesztelnek Zalaegerszegen. Egy zöld-fehér, illetve egy zöld-fekete színű, önvezető jármű felirattal ellátott jármű járja az utcákat, azért, hogy kiderüljön, hogy hogyan reagálnak az autók a különböző forgalmi helyzetekre, a jelzőlámpákra, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, és a környező autók mozgására. Ezt írta korábban a közösségi oldalán a város polgármestere. Balajt Zoltán posztja szerint a Zalazón területén, vagyis zárt pályán már kipróbálták a szakemberek ezeket az autókat, ott sikeresek voltak a tesztek. Bár az autók önvezetőek, de egy biztonsági járművezető ül a kormánynál, aki szükség esetén be tud avatkozni. Zalaegerszeg után újabb városokban tesztelik majd az autókat. A következő állomás Debrecen lesz, később pedig Budapest utcáit járják majd az önvezető járművek. Videósorozattal segíti a fiatalok pályaválasztását az Alavár megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Szülőakadémia a program címe, amit az Iparkamara honlapján tudnak megnézni a szülők. Az első epizód már fent van a honlapon, a témája pedig az, hogy kell-e aggódni amiatt, ha a hetedikes gyerekünk még nem tudja, hogy milyen iskolában tanuljon majd tovább. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Hűvös, szeles időre számíthatunk térségünkben. A reggeli órákban 10 fok környékére hűlhet a levegő. Napközben a felhők mellett több órára kisüt a nap. A délutáni hőmérséklet mindössze 18 fok körül alakulhat. Az északi-északnyugati szél élénk, időnként erős lesz. A hétvége felé egyre kellemesebb idő körvonalazódik, 23-24 fokos délutánokkal.

ez lesz a fám a legjobb zenék. Sokféle technikával készültek, és a természetes anyagokban rejlő erőt képviselik. Csupa ilyen alkotás született a Göcsei Tudásközpont zalaegerszegi helyi termékpiac nyári gyermektáboraiban, amelyekből nemrég kiállítás is nyílt az intézményben. A Göcsei Tudásközpontban 2022 óta tartanak különféle tematikájú táborokat gyermekek számára a nyári szünidőben, és ez idén sem volt másképp. A Göcsei Kézműves Egyesület tagjai vezette szövő, origami, kézműves, technika és divattervező tábor. Alkalmanként mintegy 20 gyermeknek biztosította a szünidő hasznos eltöltését sok-sok játék mellett. A program sorozatot kiállítás zárta. A nyár folyamán több héten keresztül zajló táboraikban rengeteg élménnyel, új ismerettel és természetesen sok csodás saját maguk készítette alkotással gazdagodtak a gyermekek. Az 5 tábor munkáiból álló kiállítást azért szervezték meg, hogy a szülők mellett mások is részesei lehessenek annak a vidám, kreatív világnak, amelyben mindez megszületett. A digitális eszközöktől távol, valós fizikai anyagokkal, fa, agyag, textília, papír, hát ezekkel való munka azt segítette elő, hogy a gyerekek vizuálisan fejezzék ki gondolataikat, érzéseiket és megéljék a kétkezi alkotás örömét. Erről árulkodik a kiállítás, amely még megtekinthető a Göcsei Tudásközpontban.

0: legjobb zenék közlekedési infokkal jelentkezem. A hetes főúton például Székesfehérvár belterületén a burkolatot újítják fel, a 67-es kilométernél a Polgárdi felé le is zárták a külső sávot. Aztán a 11-es főúton Szentendrén a 17-es és a 21-es kilométer között burkolati jeleket festenek mozgóterelés mellett, úgyhogy mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami bizony torlódást okozhat, úgyhogy kitartást arra felé is. A 25-ös főúton pedig Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig nagyszabású felújítási munkák folynak. A négy sávos szakaszon mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot a forgalom elől. A forgalmi rendre vonatkozó szabályokat jelző táblák jelzik. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Szerintem szuper kis délutánt töltöttünk így együtt. Mindjárt itt a 6 óra, úgyhogy véget ért már a Best délután, de nem érdemes eltekerni, hiszen azonnal kezdődik a Night Shift, úgyhogy jön White Boy a helyemre. Én pedig nagyon köszönöm a mai figyelmet, és további szép estét kívánok mindenkinek. Béni Mediát hallottad, ciao!

0: Hírek a Best FM-en.
1: Beköszönt a csillagászati ősz, alacsonyabb inflációt céloz meg a jegybank, medvesétált be egy székelyudvarhelyi iskola udvarára. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, holnap hajnalban beköszönt a csillagászati ősz. Elérkezik az őszi napi egyenlőség, amikor a világ szinte minden pontján közel azonos hosszúságú a nappal és az éjszaka. Innentől az északi féltekén egyre rövidebbek lesznek a nappalok, mondta a rádiónknak Nagyváradi László csillagász.
2: A Föld tengelyfedezsége egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
1: Alacsonyabb inflációt céloz meg a Magyar Nemzeti Bank 2028-tól. Ez nem azt jelenti, hogy az árak 2,5%-kal csökkennek, hanem azt, hogy a jegybank arra törekszik, évente átlagosan ennyivel dráguljanak a termékek és szolgáltatások a jelenlegi 3%-os cél helyett. A 2,5 és 3,5% közötti toleranciasávot továbbra is fenntartják. Varga Mihály jegybank elnök szerint a mérsékeltebb áremelkedés segíthet megőrizni a fizetések és a megtakarítások értékét, hosszabb távon pedig alacsonyabb kamatokhoz is hozzájárulhat. Megöltek egy önkormányzati képviselőt Taktakenézen, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Szapula János erőszakos bűncselekmény áldozata lett, közölte Bihari Zoltán a térségországgyűlési képviselője. Az áldozat a Romai Egyesület jelöltjeként szerzett mandátumot a 2024-es önkormányzati választáson, és tagja volt a település roma nemzetiségi önkormányzatának is. Medve sétált be egy belvárosi iskola udvarára Székely udvarhelyen. Az állatot este rögzítette az intézmény biztonsági kamerája, értelme szól. A város alpolgármestere szerint egyre gyakrabban jelennek meg a medvék a lakott területeken, a problémát pedig egyetlen önkormányzat nem tudja megoldani. Dávid Endre arra kérte a helyieket, hogy minden észlelést azonnal jelentsenek a hatóságoknak, hogy még azelőtt közbeavatkozhassanak, hogy baleset történne.

0: Holnap már igazi kora őszi idő jöhet, napsütésből nem lesz hiány, de a gomoly felhők néha jobban összetorlódhatnak. Futózápor főként keleten, északkeleten lehet. Délután 17 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint csütörtökön nyugat, északnyugat felől újabb felhők vonulhatnak fölénk, és elszortan el is eredhet az eső. Pénteken néhány zápor még kialakulhat, de a hétvégére már kisimulhat az időjárás. Több napsütés, mérsékelt szél és száraz idő várhat ránk, vasárnap akár 25 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Itt voltam egész reggel, aztán hazamentem, aztán most megint itt vagyok, de csak 8-ig, mert 8-kor már megint elmegyek, szóval hogy ez miért is van így? Hát mert ami drága reggeli műsorvezetőnk Maxim Levi volt már jobban is, úgyhogy Levikém jobbulást, úgyhogy picit megbolygattuk itt a beosztást, de a menetrendet nem. Hogyha este 6, akkor Night Shift és a Night Shift legelején 120 perci mix érkezik ma is. 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től hangja a lemezjátszók mögött, vagyis funkit pörgetünk ma is, mint minden kedden, este 8-tól pedig Biki lesz majd, ha Night Shift házig.

0: Rocknál. White Boy.
1: Az a nagyon nem lövök mellé szerintem azt mondom, hogy már 500 fölött azon mixek száma, amelyek elérhetőek a Mixcloudon keresztül, de ez az 500, ez az összes Nagyif Residens feltöltéseiből adódik össze. Ki többet rakott föl, ki kevesebbet, de ez a tuti, hogy a Mixcloudon kell keresni a korábbi Nagyif-es mixeket. Aki az én 160 korábbi mixemet szeretné visszahallgatni, a mixcloud.com/DJ White Boy profilomat keresse.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: És ha valaki még nem tudná a menetrendet, minden nap más stílusban mixelünk a Night Shift elején 6 és 8 között. Hétfőn Classic House, kedden Funky, szerdán Pop és Rádiós Lágerek, csütörtökön Dance, szombaton Hip Hop és R&B, vasárnap pedig Chill, Lounge és Deep House a menő.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: A mixek 6 és 8 óra között érinthetetlenek, történjen bárkivel bármi, és hát ezen a héten történt is. Szóval így tessék készülni, hogy ezen a héten én reggel teljesítek majd szolgáltat Mark Szemledi helyett, de azért a mixre visszajövök, és 6-8-ig pakoljuk mindig a napnak megfelelő stílust, ami ma kedvében a funky, úgyhogy hangyáé a főszerep. A következő órában gyorsan helyet cserélünk, aztán pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Polyák Gábor vezeti az új média tanácsot, nincs új jelölt a legfőbb ügyészi posztra, 10 kilátó verseng az év kilátója címért. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megalakult az új média tanács, noha az országgyűlés nem választotta meg valamennyi jelöltet. A testület

0: Elnöke 5 évre Polyák Gábor médiajogász lett. Mellette a Tisza 3 és a Mi Hazánk 1 jelöltje kapta meg a szükséges támogatást. A Fidesz és a KDNP delegátja nem szerezte meg a kétharmados többséget, ezért róluk később ismét szavaznak. A két párt képviselői a voksolás után kivonultak az ülésteremből. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is bírálta a történteket, szerintük valamennyi parlamenti pártnak képviseletet kellene kapnia a testületben. Magyar Péter miniszterelnök szerint ugyanakkor a Tisza szakmai szempontok alapján szavazott a jelöltekről. Bak András egyelőre nem tett javaslatot a legfőbb ügyészi tisztségre, miután a Tisza frakció jelezte, hogy nem támogatja jelöltjét Szatmári Zoltánt. A Sándor Palota közölte, a köztársasági elnök fenntartja a parlamentben mondott véleményét, javaslatát megtette, a döntés pedig az országgyűlés feladata és felelőssége. Magyar Péter arra kérte az államfőt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválaszthassák a legfőbb ügyészt. 10 hazai kilátó verseng idén az év kilátója címért. A győztesről ezúttal is a közönség dönt. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják az Aktív Kalandor felületén. A versenyről Bán Takás Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
1: Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
0: Mintegy 60 darab második világháborús robbanó szerkezetet találtak egy épülő csehországi autópálya nyomvonalán. A leletek között egy csaknem másfél méteres rakéta, tüzérségi gránátok és légvédelmi lövedékek is vannak. A tűzszerészek most átvizsgálják a teljes területet. A térséget a német hadsereg gyakorló térként használta a háború idején. Holnap többnyire napos, gomoly felhős időre készülhetünk, bár időnként jobban összeállhatnak a felhők. Zápor csak kevés helyen fordulhat elő, nagyobb eséllyel keleten és északkeleten. Délután már csak 17 és 22 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint csütörtökön nyugat felől átmenetileg több felhő érkezhet, elszórtan esővel, záporral, délnyugaton akár zivatarral. Pénteken maradhat a változékonyabb idő, de úgy tűnik, hogy hétvégére napos, száraz idő ígérkezik 19-25 fokos csúcsokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Igen. Olaszok?
5: Én úgy tudom, igen.
4: Várj, mert hogy... Én egy remix formába kapcsolódtam be ez az egész, az elkezdtem még annó 30 évvel ezelőtt a bakeliteket megvásárolni, és akkor tehát a Sisters Unlimited, az az ez?
5: Te remix, tehát hogy a High Steppin remix formájában találkoztál először?
4: Igen, és az volt azt hiszem a Sisters Unlimited, ami igen. Egyébként, és
5: ez,
4: a Love
5: az
4: Unlimited,
5: ez. Meg
4: az, igen.
5: Ez
4: de
5: a feldolgozó.
4: Az eredeti, az a Love Unlimited.
5: Az a, igen, a Barry White féle. A Sisters ja, Unlimited, a Love Unlimited Orchestra,
4: igen?
5: Az amerikai, mert ugye az a Barry White-nak
4: a zenekara. Jó, na teljes, azt hittem, hogy ilyen, jó, oké. Okay. Tehát jó, oké. Okay. Tehát a Barry White,
5: most
4: meg
5: már,
4: az olasz Sisters Unlimited.
5: Most okay. Már mindenki tudja.
4: Oké, okay. Meg a hangja, aki igen. Meg magyar, és most ott a mixer, funkit mixer egy öreg.
5: Csak meg lesz.
4: Jó, van, összerettem én ezt. Grazie.
3: A legjobb zenét mi?

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Hogy szokták ezt mondani, hogy a Will Smith nagyon figyel arra, hogy az ökológiai lábnyoma az nagyon kicsi legyen, ugye? Tehát, hogy megcsinálta a Luther Vandross Never Too Much-ot egyszer DJ Jazzy Jeffen, The Fresh Prince.
2: Igen, ezt hallhattuk az előzőekben.
1: És aztán te megcsinálta utána Will Smith-ként is Thousand Kisses címen, vagy néven, vagy valami.
2: Hát igen, hát ebben a stílusban, ugye ebben a zsanrában ez egy nagyon népszerű felvétel. Főleg, tehát hogy azt kell tudni, hogy ezek az előadók, főleg a 90-es években voltak ezek a nagy sampling,
3: örület,
2: háború, igen. És hát ugye a De La Soul ellen is több perindult, ugye.
1: Ó, persze. Hát tudom, hát a De La Soul, nem is tudom, egy-két évvel ezelőtt kerülhetett csak fel a streaming oldalakra, mert nem voltak tisztázva a jogok.
3: Persze, hát persze.
2: Úgyhogy, és hát te ezeket hallgatják. Csak úgy, mint Mark Wahlberg. Hát önálló is tetten érhető volt, mert ugye volt a Marky Mark and the Funky Bunch. Aztán ugye jött a Prince Ital Joe-val egy ilyen, nem is tudom.
3: A Happy azért, People.
2: A Happy People, meg még volt ott valami. És, de aztán jött ez a, nem is tudom, ez a Finky Funky...
3: Hey DJ.
2: Hey DJ, igen, de ezt nagyon szerettük a 90-es években.
1: Fiatalabb hallgató kedvére elmondjuk, hogy ez a Marky Mark, ez az a Marky Mark.
2: Aki egyébként a színész, Mark Wahlberg.
1: Igen, és aki
2: és
1: egyébként...
2: mondjad már, New Kids on the Blockból a...
1: A Donny Wahlbergnek az öccse, és igen. Egyébként egy nagyon rövid ideig ő is New Kids on the Block tag volt, képzeld el, de pont amikor úgy berobbantak volna meg szerződést, és ő előtte azt mondta, hogy ők majd megy szólóba.
2: Igen.
1: Aztán rá két hétre mondták, hogy akkor itt a lemezszerződését lehet aláírni, és egyébként alsónadrág modellként kezdte, tehát hogyha egészen a gyökerekig vissza akarunk menni, hát akkor miből lesz a

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Elérhetőségeket olyan régen mondtunk, úgyhogy akkor kezdjük a legfontosabbal, a legnagyobb.
2: Ez mindig az adás végére jut eszünkbe.
1: De még nem tartunk a végén el, úgyhogy még egész jók vagyunk. Szóval, hogy ugye a legnagyobb, hogy is mondjam, csak igény, vagy a... Nem megy ez ma nekünk. Tehát, hogy a
2: neked esetleg.
1: Nekem sosem ment. És most te is csatlakozol hozzám. Tehát, hogy a legnagyobb érdeklődésre számot tartó elérhetőségünk, vagy linkünk, ugye, az a Mixcloud.
2: Igen, és az, igen, a Mixcloud.com per hangyanatyával.
1: Jó. Tehát korábbi hangyamixeket ott lehet megtalálni, úgy meg 0625555155 SMS és Viber is hívható számunk ez, meg info@bestfmbudapest.hu az az e-mail címünk, de hát ott vagyunk Facebookon, ott vagyunk Instagramon, Best FM Night Shift. Így találtok meg minket, és persze azon keresztül is lehet nekünk

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ hangjával és a legjobb funky zenékkel.
1: 14.32, ugye azt hiszem ez a hivatalos hossza ennek a dalnak.
2: És, igen. És én, ugye... én a 30 plusz éves diszkos pályafutásom alatt sosem nem szép magyar kifejezéssel.
1: Az életedben se sose?
2: Sose nem. Egyszer talán végighallgattam, de soha nem
1: játszott. Szerintem ember nincs, aki ezt végigjátszott volna.
2: Szerintem
1: ő is akkor egyszer, mert általában ez úgy történt, hogy bement, és akkor freestyle. És akkor nyomsz a 14.32-ig. Megköszönjük szépen.
2: Képzeld el, hogy a YouTube-on találtam egy interjút Nile Rodgers-en, mert ugye a Chic dalát nyúlták le szó szerint.
1: Igen, igen.
2: És a Nile Rodgers az mesélt egy történetet, miszerint a jogosítási problémákat azt úgy próbálta hát nem is tudom, hogy a Sugar Hill Recordsot bevonva, vagy azon kívül, nem akarok butaságot mondani, keresem a videót, de nem találom azóta, hogy így ilyen fémmel és golyóval mentek be a stúdióba.
1: Próbáltak ráhatni a Nile
2: Rodgers-re, hogy hát akkor alá kéne karcolni a szerződést, hogy ez meg tudjon jelenni. Ezt a Nile Rodgers a saját szájával mesélte el, és keresem ezt a videót a YouTube-on, de nem találom.
1: Na, akkor hát feladok mindenkinek, akinek megvan ez a videó, küldj el a linket, jó? Viberre 0-25-55-155. Hagyjának, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jövő héten pedig akkor jön az utolsó szeptemberi kedd.
2: Ja, azt hittem, már ki vagyok rúgva.
1: Hát azt mondom, jövő kedden megbeszél.
2: Sziasztok.
1: De úgyis, na, gyere jövő kedden.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Visszakerülnek a gyermekvédelemhez a javító intézetek. Kevesebb adat is elég lehet online ügyintézésnél. Megloptak egy boltitól vagy Németországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Visszakerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe a javító intézetek október 1-től. Az erről szóló törvényjavaslatot 135 igen és 50 nem szavazattal fogadta el az országgyűlés. Az indoklás szerint már a javító intézeti nevelés szabadság elvonással jár. Elsődleges célja a fiatalok nevelése, ezért jobban illeszkedik a gyermekvédelemhez. Az intézmények tavaly decemberben kerültek a büntetés végrehajtás irányítása alá. Figyeljünk értékeinkre az őszi fesztiválokon is, az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelme

0: Tehát vad Róbert rendőr a lezredes.
1: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
0: Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásból kérhetik le például a személyazonosító és lapcím adatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebbszer kell ugyanazokat az adatokat megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. A hozzájárulás szólhat egyetlen adatlekérésre, 24 órára vagy akár több évre is. A fejlesztés később egyes Európai Uniós ügyintézésekben is használhatóvá válhat. Miközben lopott, őt is meglopták. Egy 43 éves nő először bevásárolt egy németországi szupermarketben, fizetett, majd a szagyrokat a bejáratnál hagyta. Ezután visszament az üzletbe, de ekkor már fizetés nélkül akart elvinni néhány terméket. Egy alkalmazott észrevette és értesítette a rendőrséget. Mire a nő ismét kiment a boltból, már csak hűlt helyét találta a bejárat előtt hagyott bevásárlásának. A rendőröknek így két külön lopási ügyben kellett intézkedniük. Egyikben a nő gyanúsított, a másikban sértett lett. Holnap már igazi kora őszi idő jöhet, napsütésből nem lesz hiány, de a gomoly felhők néha jobban összetorlódhatnak. Futózápor főként keleten, észak-keleten lehet. Délután 17 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől újabb felhők vonulhatnak fölénk, és elszortan el is eredhet az eső. Pénteken néhány zápor még kialakulhat, de a hétvégére már kisimulhat az időjárás. Több napsütés, mérsékelt szél és száraz idő várhat ránk, vasárnap akár 25 fokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás keddestét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok. A Biki, furcsa nem szombatot mondani, hanem keddet, de hát ez van, amit meg kell oldani, azt mi megfogjuk. Viszont sok a szöveg, inkább zenéjünk, érkezik most, hölgyek, urak, a Shapeshifters, ez a Back to Basics.
3: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, 1998-ban jelent meg Robbie Williams Millennium című dala, és ez lett az első szólós slágere, amely vezette a brit kislemezlistát. A szám egyik különlegessége a James Bond hangulat, John Barry You Only Live Twice című filmzenéjének dallamát idézi. Na, de akkor azt mondom, hogy figyeljük meg rendesen, akkor jöjjön az úriember Robbie Williams, és tőle a Millennium.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az NSYNC utáni első szólólemezénél Justin Timberlake szó szerint nem bízott semmit a véletlenre, ezért a producerek között ott volt a Neptunes, vagyis Pharrell Williams és Chad Hugo, és már itt hallani lehetett, hogy Justin Timberlake jobban fánkosabb és R&B-sebb stílust hoz, mint mondjuk az NSYNC-ben. Én megmondom összintén, jól tette és nagyon jól állt neki. Jön a Like I Love You! I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a vidám diszkos alap a következő dalnál nem véletlenül hangzik majd ismerősnek. Ez a száma Change az 1980-as The Glow of Love című felvételből használt mintát. Janet Jackson ezzel a dallal Grammy-díjat is nyert, és megmutatta, hogy a Jackson családban azért nem csak Michael Jackson, mondjuk úgy, hogy tud egyedül is komoly számokat hozni. Na, jön az All For You!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Beköszönt a csillagászati ősz, alacsonyabb inflációt céloz meg a jegybank, medvesét át be egy székelyudvarhelyi iskola udvarára. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, holnap hajnalban beköszönt a csillagászati ősz. Elérkezik az őszi napi egyenlőség, amikor a világ szinte minden pontján közel azonos hosszúságú a nappal és az éjszaka. Innentől az északi féltekén egyre rövidebbek lesznek a nappalok, mondta a rádiónknak Nagyváradi László csillagász.
2: A Föld tengelyfedezsége egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
1: Alacsonyabb inflációt céloz meg a Magyar Nemzeti Bank 2028-tól. Ez nem azt jelenti, hogy az árak 2,5%-kal csökkennek, hanem azt, hogy a jegybank arra törekszik, évente átlagosan ennyivel dráguljanak a termékek és szolgáltatások a jelenlegi 3%-os cél helyett. A 1,5 és 3,5% közötti tolerancia sávot továbbra is fenntartják. Varga Mihály jegybankelnök szerint a mérsékeltebb áremelkedés segíthet megőrizni a fizetések és a megtakarítások értékét. Hosszabb távon

0: pedig alacsonyabb kamatokhoz is hozzájárulhat. Megöltek egy önkormányzati képviselőt Taktakenézen, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Szapula János erőszakos bűncselekmény áldozata lett, közölte Bihari Zoltán a térségországgyűlési képviselője. Az áldozat a Római Jó Egyesület jelöltjeként szerzett mandátumot a 2024-es önkormányzati választáson, és tagja volt a település roma nemzetiségi önkormányzatának is. Medve sétált be egy belvárosi iskola udvarára Székely udvarhelyen. Az állatot este rögzítette az intézmény biztonsági kamerája, értelme szól. A város alpolgármestere szerint egyre gyakrabban jelennek meg a medvék a lakott területeken, a problémát pedig egyetlen önkormányzat nem tudja megoldani. Dávid Endre arra kérte a helyieket, hogy minden észlelést azonnal jelentsenek a hatóságoknak, hogy még azelőtt közbeavatkozhassanak, hogy baleset történne. Holnap többnyire napos, gomoly felhős időre készülhetünk, bár időnként jobban összeállhatnak a felhők. Zápor csak kevés helyen fordulhat elő, nagyobb eséllyel keleten és északkeleten. Délután már csak 17 és 22 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint csütörtökön nyugat felől átmenetileg több felhő érkezhet, elszórtan esővel, záporral, délnyugaton akár zivatarral. Pénteken maradhat a változékonyabb idő, de úgy tűnik, hogy hétvégére napos, száraz idő ígérkezik, 19-25 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás kedd estét. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem örültök, hogy nem sokára félbevágjuk a hetet, amihez én persze hozom a legjobb slágereket. Sophie Ellis Baxter kezdi ezt az órát, ez a Get Over You.
2: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem mindenkinek van az életében legalább egy olyan dal, aminek imádja a dalszövegét. Szokta dúdolni, na meg énekelni, zuhany alatt, vezetés közben és a többi. Viszont marhára, de marhára nem tudjuk, hogy miről szól, sőt még a dalszöveget sem ismerjük annyira. Hát szerintem Wes és az Alane erre egy tökéletes példa, hiszen maga a szöveg egy kameruni nyelven dualául íródott. Na, hát ez bogozza ki valaki. Inkább hallgassuk meg, én azt mondom.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a mi rapper barátunk Segi szerintem gyerekkorában nagyon szeretett gyurmázni, hiszen amikor felnőtt és már ismert művész volt, akkor két ismert dalból gyúrt össze egy olyan egyveleget, ami atom de atom világsláger lett. Így született meg az Angel, hát amit szerintem mindenki ismer.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és hozok most egy dalt, ami a szakításról szól. Hú, micsoda meglepő dolog. Viszont egy kicsit ilyen 2000-es évekbeli slangben történik az egész, már alapból a címe, hogy Skater Boy, és a Boyt azt nem Y-nal, hanem I-vel írták, hát az arra enged következtetni, hogy ez egy teljesen új hullámos gondolatmenet volt, és hát annyira jól sikerült, hogy egyből a legmagasabb szintekre repítette Avril Lavigne, sőt még egy Grammy jelölés is kapott érte. Na mindegy, belőlem elég volt, hallgassunk most egy kis zenét!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az 1999-es 2000-es években viszonylag nehéz volt a pop szférában letolni a csúcsról, lenyomni a dobogó felső szintjéről Britney Spears-t, viszont a következő formációnak és a következő dalnak sikerült. Ők nem más, mint a Madison Avenue, és jön a Don't Call Me Baby.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Polyák Gábor vezeti az új média tanácsot, nincs új jelölt a legfőbb ügyészi posztra, 10 kilátó verseng az év kilátója címért. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megalakult az új médiatanács, noha az országgyűlés nem választotta meg valamennyi jelöltet. A testület elnöke 5 évre Polyák Gábor médiajogász lett. Mellette a Tisza 3 és a Mi Hazánk egy jelöltje kapta meg a szükséges támogatást. A Fidesz és a KDNP delegátja nem szerezte meg a kétharmados többséget, ezért róluk később ismét szavaznak. A két párt képviselői a voksolás után kivonultak az ülésteremből. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is bírálta a történteket, szerintük valamennyi parlamenti pártnak képviseletet kellene kapnia a testületben. Magyar Péter miniszterelnök szerint ugyanakkor a Tisza szakmai szempontok alapján szavazott a jelöltekről. Bak András egyelőre nem tett javaslatot a legfőbb ügyészi tisztségre, miután a Tisza frakció jelezte, hogy nem támogatja jelöltjét Szatmári Zoltánt. A Sándor Palota közölte, a köztársasági elnök fenntartja a parlamentben mondott véleményét, javaslatát megtette, a döntés pedig az országgyűlés feladata és felelőssége. Magyar Péter arra kérte az államfőt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválaszthassák a legfőbb ügyészt. 10 hazai kilátó verseng idén az év kilátója címért. A győztesről ezúttal is a közönség dönt. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják az aktív kalandor felületén. A versenyről Bán Takás Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
1: Mintegy 60 darab a II. Világháborús robbanó szerkezetet találtak egy épülő csehországi autópálya nyomvonalán. A leletek között egy

0: Csak nem másfél méteres rakéta, tüzérségi gránátok és légvédelmi lövedékek is vannak. A tűzszerészek most átvizsgálják a teljes területet. A térséget a német hadsereg gyakorló térként használta a háború idején. Holnap már igazi kora őszi idő jöhet, napsütésből nem lesz hiány, de a gomoly felhők néha jobban összetorlódhatnak. Futózápor főként keleten, észak-keleten lehet. Délután 17 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől újabb felhők vonulhatnak fölénk, és elszortan el is eredhet az eső. Pénteken néhány zápor még kialakulhat, de a hétvégére már kisimulhat az időjárás. Több napsütés, mérsékelt szél és száraz idő várhat ránk, vasárnap akár 25 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodás kedd estétek, amikor is 10 óra múlt 3 perccel, úgyhogy az első félidőnek vége van, jön a második félidő, és a kezdőrúgás az isteni Nelly Furtadói, ez a Say It Right.
2: Ez a Night Shift,

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy megnézzük, kiket kell felköszönteni holnap névnapjuk alkalmából. Na vágjunk is bele, holnap 23-án Tekla névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Ildikókat, az Ilonákat, a Krisztofereket, a Linákat, a Linetteket és a Telmákat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgot, holnap reggel egy telefon vagy egy SMS formájába megköszönteni, felköszönteni őket, és pont. Na de mivel megyünk tovább? Gary Hellivel érkezünk, vagy Jerry Hellivel, kinek hogy tetszik, nekem teljesen mindegy. Jön a Look at Me!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most Németország válasza a női R&B előadókra, aki nem más, mint Sarah Connor. A Let's Get Back to Bad Boy elég jól sikerült, csak akkor úgy gondolták, hogy mutassák meg egy picit az érzelmesebb oldalát is, és így született meg a From Sarah with Love. Valaki szereti, van, aki nem, én el vagyok vele. Na, indul!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, egy tökéletes válasz érkezik arra, amikor a lemezkiadók azt mondták Mikának, hogy hát inkább ezt a Backstreet Boys-os vonalat kéne képviselni, meg hogy annyira nem hinnénk, hogy meg tudsz újulni, meg más stílust hozni, és a többi, és a többi, és a többi. Erről megcsinálta a Grace Kellyt, megmutatva, hogy akár még egy színésznő bőrébe is bele tudna bújni. Jó sikerült. The last time.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azoknak üzennék most, akik egyedül vannak, és ez már nagyon nem tetszik nekik, és állandóan ilyen szerelmi bánatban vannak. Someone Loves You, Honey, Lutricia McNeil-től ez következik, és figyeljetek a címre, mert valaki valakit mindig szeret, csak ki kell várni, na meg kell találni. Ennyi. Hű, micsoda okosság volt. Na jó, inkább csöndben maradok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás kedd éjszakát, én Big Falvi Tomi vagyok. A Biki 11 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy indul a nap utolsó órája, plusz nem sokára elindul a csillagászati ősz. Mondjuk ettől sírhatnékom van, de ez van. Gadjo kezd!
1: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Vágjunk is bele, kérem szépen, 11 fokra ébredünk, napközben 20 fok lesz. Hát volt ennél már jobb, na meg persze rosszabb is. Kicsit felhős lesz az ég, de úgy néz ki, hogy szél és csapadék nem lesz. Úgyhogy ezek jó hírek, ezzel tudtam szolgálni. Na meg persze a legjobb zenékkel, Negrokán érkezik ez a Cadaver.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Oh, my soul, sisters. Let me hear ya.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, adjunk a következő hölgynek papírt, tollat vagy ceruzát, na meg egy zongorát, és az biztos, hogy kis idő múlva egy csodálatos, egy gyönyörű dal születik, ami nem mellesleg világsláger lesz. Ő Alicia Keys, érkezik tőle a Fallin'.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, hogy van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Tudjátok nagyon jól, mi a dolgotok, ezt megkeresni, ezeket lecsekkolni, végig görgetni, és hogyha úgy van, akkor mindenféleképpen belájkolni és bekövetni. Ennyi, és akkor pont érkezik most a The Project GMB és Carlos Santana közöse, ez a Dirty Dancing.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Remélem mindenki jól érezte magát. Azt meg aztán pláne remélem, hogy holnap este jöttök vissza, hiszen este 8-kor én is jövök vissza, úgyhogy találkozunk itt a legjobb zenékkel, persze karöltve. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, mindenkinek jó pihenést kívánok. Ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele